0: make gelik saeutik. Make gelik kieu. Mapaesan Kota Bandung.
1: Jok.
0: Make gelik sok. Jok.